Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus. Kak, kak, Kaktus. Kak, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Kaktus. Sommer, Sommer. Som, som, som, som, som, Sommer. Kaktus, Sommer. So, so, so, Sommer. Kaktus. Kak, kak, kak, Kaktus. Ha, ha, ha, ha, ha, Hallenbad.